0: mantelgép. Már táncin vihmas, már táncin túlehez.
1: Taita Lyngat.